Ár sól auga jaum, atum síbergi er. Ör sól leuse dal, svo kvef og svo trónt,